0: Urbán.
1: Estoy bien.
2: Arroba, prepárselo.
1: Estoy bien.
2: Pecsárdó, igaz? A mit írjuk se? Nem fáj, nem, unek a fáj, renyel.
1: Nos, szíves, edélye!